0: Monsonne Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kak, kak, Kaktus. Kaktus, kak, kak, Kaktus. Kak, Kaktus, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus, kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Sommer, Sommer. Son, son, son, son, son, Sommer. Kaktus, Sommer. So, so, so, Sommer. Kaktus, kak, kak, kak, Kaktus. Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Bürgerradio für das Saarland. Offener Kanal.
2: Die OK Saar Sommerpop-Party.